A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92.2 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostrova, Iodin FM.
1: Klasszne Radio. V dorohu.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Iodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио в дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjana 102. Jodin FM.

A legjobb dallamok nyomában minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: nem is tudod, mennyire éget meg a vágy, de nem is tudod, hogy...
1: Tőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina tető és lemez, tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
3: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz,

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulz FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
3: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
2: Усі шкільні товари в одному місці.
3: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
2: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
3: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
2: Не пропусти акції та розіграші.
3: Слідкуй за нами у Фейсбук.
2: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
4: Indul a suli,
5: akkor irány a Crafty.
6: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
5: Minden iskolaszer egy helyen,
6: füzetek, tollak, ceruzák,
5: hatalmas választékban,
6: pénztárca barát áron.
5: Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
6: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
5: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
9: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снєжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
10: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
11: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю. Галерея угорського дому Мункачі Міхай.
14: A Мункачі Міхай Magyar Ház Galériája.
15: Minden alkotónak van egy saját útja, amelyen keresztül megtalálja önmagát, a saját hangját és azt a kifejezésmódot, amelyben igazán otthon érzi magát. Ez az út sokszor kísérletezéssel, kereséssel és folyamatos változással jár. Erről a formálódó művészi útról mesél Petrusevics Vivien Nicolet első egyéni kiállítása is. A Munkácson született fiatal alkotó számára a művészetben fontos szerepet kap a felfedezés és a kísérletezés. Szívesen próbál ki különböző technikákat és kifejezési formákat. Így munkái között festményeket, hagyományos és digitális illusztrációkat is találunk. Alkotásaiban egyszerre jelenik meg a színekben és formákban rejlő játékosság, valamint az őt körülvevő világra való érzékeny reflektálás. Különösen fontos állomása alkotói útjának a 2026-ban megkezdett Emberi Nyomok című festménysorozata, amely az ember környezetre gyakorolt hatásával, valamint az ökológiai problémákkal foglalkozik. A sorozaton keresztül a művész arra is ráirányítja a figyelmet, hogy milyen nyomok hagyunk magunk után a világban. Most pedig egy újabb fontos mérföldkőhöz érkezett, első alkalommal mutatja be önállóan munkáit a közönségnek. A Formálódás című tárlat nem csupán egy válogatás az elkészült alkotásokból, hanem egyfajta művészi utazás is. A korai munkáktól egészen a legújabb alkotásokig követhetjük nyomon, hogyan alakult, változott és bontakozott ki Petrusevics Vivien Nicolet sajátos alkotói világa. A kiállításnak a Mункácsi Mihály Magyar Ház ad otthont. A megnyitóra szeptember 10-én csütörtökön 17 órától kerül sor Munkácson, a Bölcsőoroszláv utca 10 szám alatt. A tárlaton a látogatók saját kezüleg készített illusztrációkkal is találkozhatnak, amelyeket színes, személyes és játékos világba engednek betekintést. Petrusevics Vivien Nicolet Formálódás című első egyéni kiállításának megnyitójára minden érdeklődőt szeretettel várnak.
1: Дорогі радіослухачі! В ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ Захід Фінанс Груп.
14: Rovatunkat támogatta a Mункачі Міхай Magyar Ház és a Záhid Finance Group Kft.

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárunk első verszakával magasztaljuk az Urat, szívemet hozzád emelem.

0: Helyeinket elfoglalva hallgassuk meg hirdetéseinket.
1: Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet új kenyér ünnepén, hirdetéseket olvasom. Az elmúlt héten kísértük utolsó útjára Kis András testvérünket, akit Teremtő Istenünk 65 éves korában szólított magához. Az Úr vigasztaló erejét kívánjuk a gyászoló család számára. Alkalmainkat hirdetjük, minden reggel 8 órától Isten tisztelet, hétfőn reggel 8:30-tól ima közösség, csütörtök délután 16:30-tól gyülekezeti bibliaóra, csütörtök délután 17 órától nagyifi, szombat délután 14 órától kisifi. Szombat délután 15:30-tól szenvedélybetegségből szabadultak és szabadulni vágyók számára tartunk bibliaórát. Alkalmainkra szeretettel várjuk testvéreinket. Továbbra is várjuk a 7. osztály kezdő jelentkezését konfirmandus előkészítőre. Az is beiratkozhat, aki eddig valamilyen okból kimaradt. Jelentkezni a gyülekezeti irodában lehet. És egy köszönetnyilvánítás, a zifisek nagyon szépen köszönik, és hálával a szívükben fogadták a gyülekezet minden némű segítségét, amit a villámtöltésre odaszántak, az imádságokat, a segítségeket, az adományokat, és minden bármi némű segítséget hálásan köszönünk. Több hirdetés nem lévén magasztaljuk Urunkat a 250. dicsérettel, 250. dicséret mind a négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, Isten élő lelke jöjj. Köszönöm a figyelmet.

Szeretett testvérek, János evangéliumából szól hozzánk a mi Urunk igéje. A második rész 19. versétől egészen a 22. versig. Eképpen olvashatjuk Istennek igéjét. Jézus így felelt nekik. Romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók. 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted. Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Eddig Istenünk írott igéje, gyertek, emeljük fel szíveinket, könyörögjünk az Úrhoz eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hadd legyen először a hálaadásé a szó, ami életünkben, ami mindennapjainkban itt most, hogy új kenyér ünnepére megtartottál bennünket, és a szent asztalod megterítve áll előttünk. Bár még előtte vagyunk mindannak a közösségnek, amit lélekben és testben jelentesz számunkra, de Urunk, annyi mindent hozunk, annyi mindennel érkezünk. Az elmúlt idők nagy szabadításaiért hálával. Az elmúlt idők szüntelen ismétlődő kihívásai, szorongattatásaiban, félelemmel és talán imakérésekkel. Érkezünk hozzád, Urunk, ezen a mai napon gyülekezetként és egyen-egyenként is. A te megtartásodért imádkozunk, hogy a te igédnek a szava hadd legyen a mi sebeinkre orvosság. A mi életünk örökös elveszettségére hadd legyen ez az út, a fény, az igazság, amely megoldást jelent. Így kérjük el tőled ezt az alkalmat, Urunk, és könyörgünk mindazokért, akik itt a te házadban és a távolban most a te igédre vannak ráutalva, és csak ez az egy menekülésük maradt. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Szeretett testvérek, énekszóval készüljünk az ige hirdetésre. A 430. dicséretünknek az első verszakát énekeljük. Az ének alatt a legifjabbak átvonulhatnak a nekik elkészített alkalomra.

A Krónikák első könyvéből, a 29. rész 10. versétől a 19. versig szól hozzánk az Úr igéje. Az igét és annak magyarázatát helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Dávid ekkor áldotta az Urat az egész gyülekezet előtt. Ezt mondta. Áldott vagy te, Uram, ősatyáknak, Izraelnek Istene, öröktől fogva mindörökké. Tied, Uram, a méltóság, a hatalom és a tisztelet, a hírnév és a fenség, bizony minden, ami a mennyben és a földön van. Tiéd, Uram, az ország, magasztos vagy te, mindenség fejedelme. Tőled ered a gazdagság és a dicsőség. Te uralkodsz mindenen. A te kezedben van az erő és a hatalom. A te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé. Most azért, Istenünk, hálát adunk neked, és dicsérjük a te fenséges nevedet, mert ki vagyok én, és mi az én népem? Honnan volt erőnk ennyit adakozni? Bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit a te kezedből kaptunk. Mi jövevények és zsellérek vagyunk előtted, mint minden ősünk. Napjaink olyanok a földön, mint a múló árnyék. Urunk, Istenünk, ez az egész halom kincs, amelyet összeadtunk, hogy neked a te szent neved tiszteletére templomot építsünk, a te kezedből való, és a tied lesz mindez. Tudom, Istenem, hogy te megvizsgálod a szíveket, és őszinteségben leled gyönyörűségedet. Én mindezt őszinte szívvel önként adtam, és most örömmel látom, hogy önként adakozott neked néped, amely itt összegyűlt. Uram, őseinknek, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, tartsd meg örökre néped szívében ezt a szándékot és indulatot, és közd magadhoz szívüket. Fiamnak, Salamonnak pedig add meg, hogy tiszta szívből tartsa meg parancsolataidat, intelmeidet és rendelkezéseidet, és vigyen véghez mindent, fölépítve azt a hajlékot, amelyet én előkészítettem. Eddig Istenünk írott igéje. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt az Úrházában. És szeretettel köszöntünk mindenkit, aki az internet adta lehetőségeken, vagy a rádión keresztül van velünk közösségben, lelkiekben az Isten tiszteletünkön. Augusztus vége, az iskola kezdés, és az ősznek az első jelei, és sok minden van, ami erre a mai napra elkísér bennünket. Ezek csak olyan dolgok, olyan információk, amik úgy felette lebegnek az ünnepnek, és egy kicsit emlékeztetnek minket a kezdődő hétköznapokra. De szeretett testvérek, ma mégis, bár nem mindenhol egyszerre, nem mindenhol ugyanabban a formában, de az új kenyérnek az áldásáért adunk hálát. És ebben a témában, ebben az ünnepben, ebben a gondolatiságban százféleképpen meg lehet fogalmazni, mert annyira izgalmas és annyira mély, benne van az Istennek a gondviselése, amelyről nagyon sokszor a világ nem akar hallani. Nem akar róla hallani, mert megfáradva, a hétköznapokba beletörve, sokaknak annyi örömük van, és sokan abból fejtik le az életüknek a lehetőségeit és tehetségét, hogy valamit én értem el. Ellenkezőképpen a Szentírásban megjelenő szöveg, Dávid királynak a szavai az énről beszélnek a legkevesebbet. Sokkal inkább az jelenik meg, hogy van egy Úr, van egy mennyei édesatya, aki rendelkezésünkre bocsátja az életet, ami nem egy kis dolog,
rendelkezésünkre bocsátja az életben a teret, ahol megmaradhatunk, ahol dolgunkat elvégezhetjük, és megtermelt javainkat, a munkának a gyümölcsét, mindannak ellenére, hogy milyenek vagyunk is, az ő kegyelméből learadhatjuk. És Dávid király szavaiban, ebben a dicsőítésben, a magasztalásban az jelenik meg, hogy de hát mindez a tiéd, Uram. És én mégis rátehetem a kezem, én mégis megfoghatom, én mégis éhségemet, megszűkült időszakaimat ezen keresztül enyhíthetem. Az Úr gazdagsága oda van adva. Oda van adva az embernek, annak az embernek, amelyik az Isten népéhez tartozik, annak az embernek, amelyik ebben a földi életben megszületésétől elmúlásáig keserves harcot folytat a mindennapi kenyérért. Milyen érdekes, hogy ez még ott az úri imádságban is egy külön mondatot érdemel, mert ennyire fontos látni a saját magam életében, hogy megvan-e számomra. Az elmúlt időszakok nehézségeit egy hosszú listán lehetne összeszedni. Mindenki, azt gondolom, a gyülekezeti közösségünkben közelebbről, távolabbról bekapcsolódva el tudja mondani, mit jelent neki az elmúlt időkben az a veszteséglista, amit így most egy címszóval összefoglalunk. De kedves testvérek, úgy szeretettel visszaemlékezve az elmúlt időkre, volt-e olyan, hogy nem volt a kenyér az asztalon? Istennek népeként miről számolhatunk be, ha az Úr gazdag áldásairól kell beszéljünk? Volt-e olyan időszakunk, amikor beszűkültek a lehetőségeink? Igen, voltak. Volt-e olyan időszak, amikor több félelmet hordoztunk magunkban, mint a problémáinkra való megoldást? Azt gondolom, hogy voltak. Igaz-e erre az időszakra, amit közösen együtt élünk, hogy többször kijelentettük, hogy már rosszabb nem jöhet, és mégis a következő fordulat megpróbálta ezt a kijelentést. És Isten, mint egy szerető mennyei édesatya, bennünket abban, amiben vagyunk, a mindennapi életünkben megőrzött, megtartott. És amikor Dávid mindennapjairól beszélünk az ige kapcsán, ott és akkor az egyik legfontosabb dolog, kedves testvérek, hogy a jeruzsálemi templomhoz előkészült a király. Nincs arra az Istentől felhatalmazása, hogy ezt az építkezést befejezze. Még arra se, hogy megkezdje. Csak gyűjthet. Nincs arra nézve emberileg jó szó, hogy mit jelent az, amikor az Isten valamiben megállt parancsol, amire én a saját eszem szerint fel vagyok készülve. Nem egy könnyű lecke. Nem egy könnyű dolog. De mégis, kedves testvérek, megtörténik. És azt gondolnám, én legalábbis a saját emberi eszem szerint, hát ha valakitől az Isten egy ilyen nagy dolgot elvesz, az nem fog tudni magasztalni, az nem fog tudni dicsőíteni, odaborulni a nép közösségében az Isten elé, és ezeket a szavakat mondattá formálva olyan dolgokat megénekelni, amit jól esik hallani mind a mai napig, akárhányszor olvassuk, vagy kutatjuk a Szentírást. Tehát az ilyen ember megkeseredik, az ilyen ember sorolhatnánk. De kedves testvéreim, ami mennyei édesatyánk azt is tudja, hogy mi az, amit nekünk nem lehet. Mi a lehetőségek világát élve, a legnagyobb félelmeink között azt látjuk, hogy ha majd arra nem lesz lehetőség, a gyerekeinknek, a fiataljainknak a jobb jövőért mindent is,
éjszakába nyúló hosszú munkákat, őrlődéseket, senki által nem látott harcokat is felvállalunk, mert a lehetőségek jelentik számunkra a nagy dolgot. És amikor a mai kor embere a Szentírásból olyat olvas, hogy valamire nem, hát az igencsak embert próbáló, ahogy ez a gondolat próbál helyet találni a fejünkben és a szívünkben. Dávidnál az Isten megállítja a dolgot. Azt mondja, hogy majd a te fiad. És mégis van ok a hálaadásra. Én azt gondolom, hogy ez az új kenyér ünnepe a mi életünkben, amikor hálát adunk azért, hogy volt vetés, hogy az a vetés valamilyen formában megmaradt, és majd, amikor eljön az utolsó aratásnak az ideje, is fogjuk látni, hogy milyen eredmények születtek, és ezáltal lett kenyér. Az az élelmiszer, ami a mi mindennapi életünknek sok tekintetben az alapját képezi. Olyan hétköznapi, nincs mire nézni. És mégis a református hagyományunkban, de magán a kereszténységen belül is ennek elkülönített helye van. Jézus imádságán belül, amit tőle tanulunk, elkülönített helye van. Mert az Isten tudja nagyon jól, hogy nekünk nem elég jól lakni

az a gondolat, amit az ószövetségi dicsőítésben, magasztalásban, Dávid király énekében megjelenik, az új szövetségben is helyet kap, mégpedig olyan formában is, hogy mit van, amit nem kaptál. Az egyik legmeghökkentőbb mondata az új szövetségnek. Hát nekem van állampolgárságom, nekem van vagyonom, nekem van örökségem, nekem van munkám, nekem megszámlálhatatlanul sok tárgyam van otthon. Birtokosa vagyok, tenger sok mindennek. A Szentírásban a gondolat, ami pedig a mai napon újra és újra előttünk van, az pedig a birtokost kicseréli. És helyére az Istent állítja. Hát az Istené az én házam, az Istené az én időm, az Istené az én erőm. Kedves testvérek, mi reformátusokként jól ki vagyunk képezve arra, hogy kemény mondatokba is szilárdan álljunk, de amikor egész életemet égő hálaáldozatként Istennek szentelem hangzik, az meghív minket a Szentírás teljes megértésére. Meghív minket abba az új szövetségbe, amit Jézus Krisztus hozott el ennek a világnak. Annak a világnak, amely birtokol. És ezért a birtokáért véremenően harcol és küzd. A benne élő ember veszteségek hosszú során keresztül tudja leginkább levezetni az életét, vagy egy picit máshogy fogalmazva, hogy hétköznapig legyen, a panaszainkon keresztül tudjuk összerakni leglátványosabban a múltunkat. A Szentírás pedig azt mutatja meg, hogy nyereségeink és veszteségeink, lehetőségeink, és falaink, amelyeknél meg kell álljunk, ezt mindet Istentől kaptuk. Mindet. E fölött elcsendesedve, ezt közelengedve magunkhoz, önön legnagyobb próbáinkat, amiket most járunk és most cipelünk, talán nem értjük. Lehet, hogy még nincs közöttünk olyan, akinek a Szentíráson keresztül, vagy bármin keresztül Isten kijelentette volna, hogy mi végre vannak-e nehézségek, vagy lehet eljön majd Jézus visszatérésekor a megértés, de mindaddig nem. De mindezekben a próbákban, amik valósak, amik már talán felőrölték bennünk az egészséges kötődést, a bizalmat, a reménykedést és sok minden mást, mindezekben az Isten megtartó kegyelme ott van fölöttünk, és ennek a mai nap egy ilyen szimbolikus emlékeztetője, mint egy emlékoszlop. Nagy az igény mindarra, hogy megértéssel, látással, magabiztosan tudjunk átmenni minden egyes időszakon. Még a mai világban is feszélyezni tud bennünket az, amikor nekünk szegezik a kérdés, hogy miért engedi Isten mindezt. Nem jelent túl nagy biztonságérzetet az ő bölcsességére mutatni, mert úgy érezzük, hogy nekünk válaszolnunk kell. De én úgy gondolom, hogy nem hagy minket az Úr válasz nélkül. Azt, amit Dávid énekelve, imádkozva, dicsőítve, magasztalva, mindegyik szó megfelel, és mindegyik szónak az összessége is szépen leírja ennek a pársornak a lényegét, azt mi is elmondhatjuk. Beszélhetünk a szabadításról. Arról, amelyben az Úr felhozza az ő napját, jókra és gonoszokra egyaránt. Beszélhetünk a kegyelmi idő nagyságáról, hogy

Sebek gyógyulhatnak, míg várakozással az Úr visszajövetele felé tekintünk. Beszélhetünk arról, hogy az ő megtartó kegyelme és szeretete mindezidáig elvezetett bennünket. Ennek a megtartó kegyelemnek és szeretetnek egyik emlékeztetője, az az ifjúsági találkozó, ami mögöttünk volt, amelyben emberek 5 kenyeret, 2 halat, egy seprűvonást, egy borítékot, a maguk idejét letették. És ennek nyomán lett Jézus Krisztusnak a meghirdetése, ennek nyomán lett az Istennek a magasztalása, és végig görgetve mindezt, a Szentlélek megadja azt az ajándékot, hogy meglássuk és megértsük, gazdagon megterítette az Úr az ige asztalát, nagyon sokak számára. És több olyan megjegyzést hallottam ezzel kapcsolatban, ami nagyon elgondolkodtatott, hogy a világnak békésebb, szebb és vágyottabb helyein ilyet nem biztos, hogy meg lehet csinálni. Félreértés ne essék, én nem mondom azt, hogy akkor megéri mindebben lenni, de minden esetre elgondolkodtat engem, hogy ahol nem lehet segítségül hívni az Úr nevét gyülekezetben, ahol nem lehet kimondani azt, hogy amim van, azt mindent Istentől kaptam, ahol Jézus Krisztus neve nem a tisztelet, nem a dicsőség összefüggésében hangzik az emberek szájáról. Ott az átkozott föld a vérrel, a verítékkel megteremtett mindennapi kenyér, és annak a szenvedése maradt csupán. A világunk, kedves testvérek, sose volt ennyire gazdag, mint ma. Az emberiség a maga történelme során a legnagyobb mélyszegénységet is nézve, de jobban él. Ez nagyon furcsa kijelenteni, nagyon nehéz ez az állítás, de jobban él. És mégis levetni magunkról a szorongást, a félelmet, azt, hogy ember embernek a farkasa, nem tudjuk. A mindennapi kenyér ajándéka ott van sokak előtt, és nagyon sokak előtt nincs. És a biztonságban, a jólétben ott lévő embert megemészti a szorongás. A félig meddig halott emberi kapcsolatainak a fájdalma. Jézus Krisztus nélkül mindegy, hogy van mindennapi kenyér, vagy nincs. Mert nincs szabadulás. És az a templom, amely óriási adományokból épül meg, az a templom, amely Izrael életének a közepévé válik az Úr rendelkezés és kegyelme által, ki tud üresedni? Kapcsolat nélkül az is egy kőépítménnyé válik. Az áldozat, amiben azt mondja az Úr, hogy jó, legyenek éppen, hogy te jössz, hogy közeledsz, és én el fogom fogadni. Az ember vásott gondolkodása miatt ki tud üresedni? És amikor már templom sincs abban a formában, amiről itt most olvasunk, hogy csak az építkezésnek az anyagait látjuk lepakolva. Az a templom, amikor már nincs, az a nép, amelyik már mindenben hisz, már mindenhol keresi a boldogulást, varázslásban, halott idézésben, jövendőmondásban, mindenféle okkult démoni praktikákban, kabalákban, különböző szerencsét hozó, jó erőket árasztó dolgokban. Ézsaiás ezt úgy profétálja meg előre, hogy a nép, amely nagy sötétségben jár, egyszer csak világosságot lát. És eljön Jézus Krisztus,
eljön Jézus Krisztus. Kedves testvéreim, a vele való kapcsolatunk, a mi életünknek a nagy kérdése, amiben lehet, hogy van elindulásunk, amiben lehet, hogy vannak már megélt dolgaink, de a mindennapokban ettől nagyon fájdalmas ezt kimondani, de oly maga biztosan hátra tudunk lépni valamennyien. Erre még a lelkészség se orvosság, a vállalt szolgálat se ment meg minket ettől, mert lépdesve hátra és hátra el lehet jutni oda újra, hogy én és az én tulajdonom. Szeretett testvérek, sok mindent kapunk, ami mennyei édesatyánktól. Ennek a sok mindennek a megélése, megtapasztalása és ugye magunkhoz ölelése bűnbánat nélkül nem megy. Nekünk ezek a bűnbánati heteink mindig megelőznek egy ünnepet. És nem tudom, hogy gondolkodunk-e ezen, hogy de mi köze a bűnbánatnak meg az ünneplésnek? Ez két másik ligába játszik, nem? Első gondolatra. De kedves testvérek, az Isten előtt nem átadott élet, az Isten előtt zárva maradt szív, ugyan miért tud hálás lenni? Miért tudna hálás lenni? Azért, hogy ma kevesebbet folyt a vér? Azért, hogy ma talán jobbat tettünk, mint tegnap előtt? Az Úr előtt megüresített lélek, a Jézus Krisztusnak odaadott szív, az kap egy másik látást. És egy más látásban nem az a legfontosabb, hogy ma látom-e a mindennapi kenyeret, hogy ma látom-e a jövőnek minden egyes rezdülését és vonását, hanem ebben az új látásban ott van valami, amitől mindaddig félünk, míg újra és újra rá nem bíztuk magunkat, és meg nem újított ezen keresztül az Isten. Ha ő megígérte, meg lesz. Ha az Isten megígérte, akkor meg lesz. És ettől a mondattól félünk a legjobban, pláne ha tovább kell adni, mert úgy érezzük, hogy ennek mi kell garanciát szerezzünk, ez rajtunk múlik, ez mintha a mi szavainkon keresztül válna valósággá, pedig nem így van. Pedig nem így van. Isten ígéretei közül a legfontosabb és a legnagyobb már meglett, megadta. Szeretetében, irántunk való hűségében megadta. Az egyszülött fiút, az élő kenyeret, azt, akiből a világ megváltója lett, az egyik legérthetetlenebb helyzetben, a szemétdombon, a Golgotán, és harmadnap fénylő dicsőségben, emberi szem által felfogható dicsőségben megjelenő feltámadott úrként, az Úr ezt megengedte és megadta. És ma nem az a legnagyobb lehetőségünk, hogy egy jobb jövőt ígérjünk a világnak, akik kérdezik tőlünk, hogy miért jöjjek én ide? Mit ad nektek, ha eszitek és isszátok az ő testét? Nem egy erőtlen emberi ígérettel fordulunk oda mindazokhoz, hogy tudod, mit majd jobb lesz? Hanem azzal fordulhatunk oda mindazokhoz, akik körülöttünk vannak, hogy megismerheted az Úr Jézus Krisztust, aki úgy meg tud téged újítani, hogy börtönben is lesz lelki erőd magasztalni az ő nevét, hogy a nincstelenséged legtetején is lesz erőd és kedved
bedobni az utolsót a templom belsejébe. Mert neked és nekem és valamennyiünknek, kedves testvéreim, a legnagyobb dolog, ami az életünkbe bekövetkezhet, és ennek amikor tere lesz, az mindent megváltoztat, hogy az Isten ígéreteire rámered bízni önmagad. Rámerjük bízni önmagunkat. A holnapot nem úgy ismerjük, mintha az egy kedves dolog lenne. A holnapban rengeteg megbúvó kihívást és próbatételt látunk. Azt szoktuk a holnappal kapcsolatba ilyen alapértelmezésként kezelni, hogy védekezve és félelemmel tekintünk rá. Ez az alapélményünk. Én a holnappal, az eljövendővel kapcsolatban a mindenkori Isten követő élményt szeretném nagyon elénk tenni, és közösen ebbe kapaszkodni, hogy ott van benne az Úristennek az ígérete. Az örök életről, és az ő megtartó kegyelméről. És furcsa dolog, hogy mikor melyik nyújt nagyobb vigasztalást. Furcsa és megdöbbentő, hogy mikor melyik jelenti a nagyobb enyhülést. De bárhogy is legyen, a Szentlélek munkáján keresztül ez lehet a mi életünk. Lehetünk ilyenekké, ahogy énekeljük, jobban tiéd, Uram, jobban tiéd. Én úgy gondolom, kedves testvérek, hogy ezek között, a próbák között, amelyeket közösen járunk, és ki a saját maga életében hordja a maga nehézségeit, ez a mi legnagyobb vigasztalásunk. Kilépve mindabból, amit jó lenne, ha megcsinálnánk, amit nagyon fontos lenne, ha megcsinálnánk, amit logikus lenne, hogyha megcsinálnánk, kilépve abba a térbe, hogy jobban tiéd, Uram. És lehet, hogy így helyünk lesz templom építésében. Lehet, hogy ezáltal helyünk lesz olyan szolgálatokban, amelyekre megemelt vállakkal, felemelt szemöldökkel tekintünk, hát, hogy én miért vagyok erre alkalmas. De az Úr útján, a Jézus Krisztus követésében, a mi szívünkben is lehet majd őszinte, Istennek odaadott élet, a megváltás gyönyörűsége és vigasztalása. Nagy a mi mennyei édesatyánk, és nagy az ő szabadítása. Én úgy érzem, hogy új kenyér ünnepén ennek a megéneklése és meghirdetése a mi dolgunk. Jó, hogyha hallja ezt a világ, hogy az, hogy mindez idáig nem lett még végünk, ez az ő mennyei kezéből jön. A mi nehézségeink és a mi ajándékaink az ő mennyei kezéből jön. És a kettő között egyensúlyt jelentő megtartás az Isten szeretetéből fakad. Hiszem azt, hogy ez nekünk vigasz. Hiszem azt, hogy nekünk ez bátorítás. És hiszem azt is, hogy az eljövendő időknek a szolgálataiban, a mi feladatainkban ezzel mehetünk majd tovább. Hát kívánom valamennyünknek, szeretett testvérek, hogy találjuk meg ebben a saját bizonyságtételeinket, a saját imádságainkat és a saját szolgálatunkat is. Amen. A 475. dicséretünkkel válaszoljunk az Úr szavára, annak az első verszakával.

Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy az igéd emberi életeken, történteken keresztül változást mutat, olyan időkben, olyan dolgokban, amelyeket senki el nem tudott volna képzelni. Kicsinyeket, alkalmatlanokat, nehéz szájúakat, Urunk, elhívsz, formálsz, és megerősítve fel tudod használni mindarra, ami ebben a világban egyedül jó és követendő dolog. Urunk, úgy vagyunk ma előtted talán, hogy minden nap az eddigi életünkben magunkhoz véve az eledelt, a napi kenyeret, sokszor átsiklod a lényegen, hogy ez a te mennyei szeretetedből jön. Hadd tegyük most eléd ezt, Urunk, hogy nyisd ki a szemünket, hogy a te kegyelmedből, a te irgalmadból vagyunk, abban, amiben. Köszönjük neked, hogy a mindennapjainkban a te igéd asztala gazdagon meg van terítve. Köszönjük, hogy imádságokra lépdesve tudunk előre menni azon az úton, amelyen te másokat akarsz megszólítani. Köszönjük neked, Urunk, azt a sok szeretetteljes szolgálattevőt, aki a te hívásodra igennel válaszol, nap mint nap. És imádkozunk azért, hogy hadd tudjuk ezt mi minél többen ugyanígy megfogadni és megtartani. Eléd tesszük, Urunk, az eljövendő időket, a holnapra való tekintést, engedd, hogy a te ígéreteidet is oda tudjuk tenni. Imádkozunk gyászoló testvéreinkért, akikben ott van a kérdés, a fájdalom. Te látod, Urunk, hogy mit jelent ez a harc és a küzdelem valamennyünk életében. Egy nőtestvérünk életében hosszantartó gyászidőszakért is imádkozunk, az elvesztés terhe és súlya megkönnyítéséért. De mindenben, Urunk, legyen meg a te akaratod az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves testvérek, úrvacsorára készülve énekeljük a 264. énekünket. Annak első két verszakát.

Jelentem a gyülekezetnek, hogy amint megígértük, az Úr szent asztalát megterítettük. Halljuk meg a szent és kegyelmes Isten hívását. Íme minden készen van, jöjjetek a vendégségbe. Halljátok meg, kedves testvéreim, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pál apostol, a korintusbeli gyülekezetnek írott első levelében a 11. rész 23. versétől a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket a szent és kegyelmes Isten színe előtt, vegyük számba csendben vétkeinket, és kérjük Istent, hogy bocsássa meg azokat.

Készüljünk a király vendégségre, alázatosan megvalván a mi bűneinket, együtt folyamodjunk kegyelemért a mi irgalmas Istenünkhöz. Imádkozzunk együtt hangosan. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten! És az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Vallást tettünk a mi bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről is, elmondva az Egyetemes Keresztény Egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvallás tételünk alapján kérdezem tőletek, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Másodszor hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült, szent fiát, az Úr Jézus Krisztus megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, titeket ingyen kegyelemből megváltott, és bűneiteket ő érte megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámasztotta halálból, és a földi élet után nekünk örök életet ajándékoz? Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek? Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az ő szent fiának érdeméért. Amen. Most pedig, akik magatokat illendőképpen elkészítettétek, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép rendben. Az úrvacsora vétel alatt a gyülekezet a 266. dicséretet énekelje. 266. dicséret így kezdődik, ó Úr Jézus, áldassál!

Kedves testvéreim, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt elbocsátanánk, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat keresztényi hivatásotokhoz méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szeretjei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus is megbocsátott nektek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hivattatok is, egy testben. Mielőtt megtérnénk hajlékainkba, emeljünk fel szívünket és adjunk hálát Istennek. Örökkévaló Istenünk, mennek és földnek Ura, áldunk és magasztalunk téged, mert lehetőséget adtál a veled való közösségre. Mert lehetőséget adsz arra, hogy minden gyarlóságunk és minden méltatlanságunk ellenére ott lehessünk a te közeledbe, ott lehessünk a te igédnek a közösségébe, ott lehessünk a te szent asztalodnál. Hálát adunk neked, Urunk, mert meg akarsz szólítani bennünket a magunk helyzetében, mert tovább akarsz vezetni. Hálát adunk neked a lehetőségért, hogy megerősíted a mi hitünket és bizalmunkat te benned. Add, Urunk, hogy valóban úgy tudjunk rád tekinteni, mint aki az életünk és mindenünk, amink van. Hadd tudjunk mindent te tőled venni és neked hálát adni. Így könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, könyörgünk családjainkért. Hadd tudjuk vinni oda a te világosságodat, hadd tudjuk oda vinni a benned való örömöt, hadd tudjuk megélni a benned való hitet és bizalmat minden helyzetben. Így tudjuk a mi életünkkel a te evangéliumodat hirdetni, mindenütt, ahova helyezel bennünket, ahova csak viszel bennünket. Kérünk, Úrunk, hogy te munkálkodj bennünk, te légy az, aki megerősíted a hitünket, te légy az, aki tovább vezetsz bennünket, és aki alkalmasakká teszel a te igédnek hirdetésére. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásvételre készülve énekeljük el hitvalló énekünket és nemzeti imádságunkat.

a minden kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Jézus Krisztusban, ő maga tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Ővé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Helyet foglalva, kedves testvérek, záró énekünket énekeljük. Záró énekünk a 436. dicséret. 436. dicséret, mind a négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, vezess Jézusunk.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Szeretettel köszöntöm a Púzus FM hallgatóit a mai vasárnapi muzsikaszó összeállításában. Barta Miklós vagyok. Mai műsorunkban a dallam, a harmónia és a zene varázslatos világa egyesül. Tartsanak velünk! Vitajuszluk a Csivradio Puls FM. Menez vúgy Miklós Barta. До вашої уваги програма «Мовою музики». У сьогоднішній передачі поєднується чарівний світ народної музики, гармонії та мелодії. Залишайтеся з нами!

nagy csengő hangját hallottam a csárdába, hanem azért jöttem az udvarába. Rózsám szobát csengő hangját hallottam a

fényekest a kocsmába. Irigykedve nézem őket házunk a kójába, mert az asszony eltiltott már.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

A mai utazás utolsó állomása Olaszország. A záráshoz pedig egy igazi klasszikus remix érkezik a 90-es évekből, Gigi D'Agostino, Derrido. Ennyi fért bele már a zenesávba, remélem sikerült bebizonyítani, hogy a jó zenének valóban nincsenek határai. Vigyázzatok magatokra, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! Iszom a naša muzejšina podorož do Bihaje Kincia. Дякую, що були сьогодні разом зі мною. Нехай щодня у вашому житті завжди буде місце гарної музики, де б ви не були. Бувайте і бережіть себе.

0: egy életen át. A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радио Пульс FM. Щодня з вами.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: teszek, neked, de a titkod nem leszek.
1: Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14-20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

és más az út. Levágtam csápokat, de ez száz karú. Talán ha van, meglátott a jó Isten. Rohadt furán érzem magam, mióta jó minden.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, я настолько. И один FM. Классное радио. В дорогу.

A mai utazás utolsó állomása Olaszország. A záráshoz pedig egy igazi klasszikus remix érkezik a 90-es évekből, Gigi D'Agostino, Derrido. Ennyi fért bele már a zenesávba, remélem sikerült bebizonyítani, hogy a jó zenének valóban nincsenek határai. Vigyázzatok magatokra, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! Visszomolásom úzésna podorosdobi hajékincjá. Ďakujš, bulisjonyi razom zimnojom. Nechajšňa u vášom užití zoždy budem iz gárnoj muzike, debbene bule, bovajte i brží sebe.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Пульс FM.
1: Zeneschav, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Álljunk össze, kis csaj, mint az LGT.
1: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
2: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
3: Volt egyszer egy mese volt.
4: Abban minden mese volt.
5: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

Szegfűhajú János. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, még az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy szegény özvegyasszony, s annak egy fiacskája. Még egy hetesen volt a fiú, mikor az anyja özvegységben maradt, s mert hogy olyan szegény volt az asszony, mint a templom egere, még keresztkomát sem talált. Búsult ezen a szegény asszony, majd megszakadt a szíve, s nagy bújában, bánatában elindult, maga sem tudta hová, merre, csak ment, mendegélt, s addig ment mendegélt, míg a tengerpartjára nem ért. Egyszer csak, amint ott járdogált, fels alá, elejbe ugrik egy förtelmes varangyos béka. Az özvegy asszony nagyot sikolt, megfutamodik, de a béka hirtelen szép asszonnyá változott, s kiáltott az özvegy asszonynak: állj meg, szegény asszony, ne félj tőlem! Visszafordult az özvegy asszony, s szeme szája elállt a csodálkozástól. No, mondta a szép asszony, látod-e, hogy asszony vagyok én is? Hadd hallom, mi bajod, mert látom az arcodon, hogy nehéz bánat nyomja a szívedet. Ó, hogy ne nyomná, kesergett az özvegy asszony. Egy hete, hogy özvegy állapotban maradtam, s nincs egy jó lélek, aki keresztvíz alá tartsa a kicsi fiamat. Majd keresztvíz alá tartom én, mondta a szép asszony. Mindjárt megfordultak, mentek az özvegyasszony házához, megkereszteltették a fiút, s lett az ő neve Szegfűhajú János. Mert akár hiszitek, akár nem, olyan volt a haja ennek a gyermeknek, mint a szegfű, az arca meg olyan szép, de olyan szép, hogy ahhoz hasonlatost még emberi szem nem látott. Jaj, lelkem komám asszony, mondotta a szép asszony, adja nekem ezt a gyereket! Tejbe vajba füröztöm, szépen felnevelem, s kigyelmednek is olyan dolga lesz, hogy a királynéval sem cserél. Mondta az özvegy asszony, ó, hogy adjam másnak szívemről szakadt drága gyermekemet? Hanem a szép asszony addig beszélt, hogy így meg úgy, akár minden nap láthatja a fiát, amiatt ne busuljon, hogy a szegény asszony mégis ráállott, s fiát a szép asszonynak adta. Közben honnét, honnét nem, mindenféle drága ételek s italok kerültek az özvegyasszony asztalára, s mikor a szép asszony elment a gyermekkel, még egy zacskó aranyat is hagyott neki. Elment a szép asszony, s ahogy a tengerpartjára ért, aranyvesszővel a tengerre suhintott, az egyszeribe két felé vált, aztán szépen besétált a tenger közepébe, ott volt az ő palotája, amelynek színarany volt a fedele, gyémánt a fala. S csak hallgassatok ide, ahogy hazaért, mit tett a szép asszony? Összeaprította a gyermeket, behányta minden csontját, bontját, ízét, porcikáját egy kádba. Három napig meg se nézte. Akkor mindenféle csodaírekkel megkenegette a gyermeknek minden porcikáját, s hát, lássatok csodát, nagy fiú lett belőle, nagyobb egy 10 éves gyereknél. Egyszeribe megszólalt Szegfűhajú János. Ó, lelkem keresztanyám, miért ébresztett fel, olyan szép országban jártam? Hol jártál, édes fiam? Rézországban, lelkem keresztanyám, s hely, mi szépet láttam, s tanultam ott. No, ne búsulj, látsz, s tanulsz te még szebbeket is? Amint ezt mondotta, összeaprította Szegfűhajú Jánost, beledobta a kádba minden porcikáját, s három nap múlva ismét felébresztette. Ó, lelkem keresztanyám, mondotta Szegfűhajú János, minek ébresztett fel? Ezüst országban jártam, s ott én olyan szép, csodálatos dolgokat láttam, tanultam. Bizony, ha láttál, tanultál, ne búsulj, mert látsz, tanulsz te még szebbet is. De hadd lám, tudsz-e már valamit? Tudok, bizén. Azt is tudom, hogy az édesanyám a tengerpartján sétál, kesereg utánam. Eredj hát, vezesd ide! A szép asszony odaadta az aranyvesszőt, azzal Szegfűhajú János megvágta a tengert, az mindjárt két felé vált, s szépen kisétált János a tengerpartjára. Ím, csak ugyanott volt az édesanyja, sírdogált, kesergett magában. Megölelte, megcsókolta az édesanyját, szép gyöngéden megfogta a kezét, s elvezette a szép asszony palotájába, aki mindenféle jóval traktálta az özvegyasszonyt. Ebéd után Szegfűhajú János kikísérte édesanyját a tengerpartjára, ottan elbúcsúztak egymástól. Amint János visszament a palotába, a szép asszony egyszeribe összeaprította, testét a kádba hányta, s három napig meg se nézte.
Akkor megkenegette minden csontját, bontját, ízét, porcikáját, s egy szempillantás sem telt belé, megelevenedett szegfűhajú János. Nagy dali legény lett belőle, s hétszerte szebb még, mint annak előtte. Ó, lelkem, keresztanyám, mondta János nagy búsan, minek ébresztett fel? Aranyországban jártam, s annyi szépet láttam, s tanultam ott. Bizony, ha tanultál, majd hasznát veszed, látsz, tanulsz te még annál szebbeket is. Abban a pillanatban elmosolyodott szegfűhajú János. Mit mosolyogsz, keresztfiam? Hogy ne mosolyognék, hogy ne örülnék? Megéreztem, hogy az édesanyám a tengerpartján sétál. Eredj hát, hozd ide! Fogta János az aranyvesszőt, utat vágott a tengeren, s édesanyját lehozta a palotába. A szép asszony most is megvendégelte az özvegyasszonyt, s meg is vigasztalta. Ne búsuljon, komám asszony, 3-4 nap sem telik belé, meglátogatjuk. Elment az özvegyasszony, a fia kikísérte a tengerpartjára, de amint visszatért, a szép asszony diribre darabra vagdalta, minden ízét, porcikáját összeaprította, s azzal behányta a kádba. Mikor a 3 nap kitelt, megint felébresztette Jánost, aki most 100-szor szebb volt még, mint annak előtte, de azért mégis szomorú volt erősen. Ó, lelkem, keresztanyám, minek ébresztett fel? Gyémánt országban jártam, s láttam, amit láttam eddig, de azt még nem, amit ebben az országban. Jó, jó, csak ne szomorkodj, csendesüljön a szíved, látsz te még szebbet is, vigasztalta a szép asszony. De szegfűhajú János nem vidult fel. Az volna nekem legszebb, mondta lelkes szóval, ha láthatnám az édesanyámat. Eredj, fiam, eredj az édesanyádhoz, vígy egy zsák aranyat is, építes palotát az édesanyádnak, de olyat, hogy csodájára járjon a világ. Hát, keresztanyám, nem jő el. Majd elmegyek én is, eredj csak most magad. Megy János az édesanyjához, mutatja a zsák aranyat, s mondja. Ihol egy zsák arany, édesanyám, menjen el a királyhoz, s kérjen engedelmet, hogy palotát építhessünk. Megy az özvegyasszony a királyhoz, s elmondja, hogy mit akar. Kérdi a király. Kinek a palota, te szegény asszony? Talán csak nem magadnak. Bizony, felséges királyom, ne bántsa mondásom, magamnak s a fiamnak. Ugyan, no hát, küld ide a fiadat, hadd látom, ki is, mi légyen ő. Hazamegy az özvegyasszony, de még egy szót sem szólhatott, nevetett szegfűhajú János. Rosszul esett ez az anyjának, s kérdezte nagy szomorúan, ó, lelkem, fiam, miért nevetsz rajtam? Éne, édesanyám, nem kigyelmeden nevetek én, hanem a király gondolatán. Ugye azt mondta, menjek hozzá. Azt, édes fiam, azt. Mindjárt felöltözött szegfűhajú János, de olyan szép, olyan ragyogó gúnyába, hogy a királyfi is felvehette volna, s amíg végigment a városon fel a palotába, kicsődültek a népek, s úgy csodálták a szépséges szép legényt. A király éppen az ablakban könyökölt, amikor szegfűhajú János belépett a kapun, s mindjárt odaszólította a leányát. Nézzed, leányom, nézzed, de szép dali vitéz, ragyog az udvar a szépségétől. Jaj, de szép, jaj, de szép, mondta a király kisasszony is. Mind a ketten elébe mentek szegfűhajú Jánosnak, le a garádicson, fogadták nagy becsülettel, felvezették a parádés szobába, s ottan aranylócára ültették. Felséges királyom, mondotta szegfűhajú János, eljöttem a parancsolatjára. Nem parancsoltam én, hogy jöjj ide, mondta a király, hiszen híredet s nevedet sem hallottam eddig. Bizony, tisztesség ne essék, felséget hivatott engem, mert én vagyok a fia annak az özvegyasszonynak, aki palotát akar építtetni. De bezzeg ámult bámult a király, hogy annak a szegény özvegyasszonynak ilyen fia legyen. Jól van, fiam, mondotta a király, én nem bánom, építsetek palotát, amilyet akartok, majd ha felépül, megnézem én is. Szentül hitte a király, hogy szegfűhajú János külső országi királyfi, csak nem akarja kiadni magát, mert előbb látni akarja a leányát. Bizony mondom, ezt hitte a király kisasszony is, s magában gondolta, hely, ha ez a szép királyfi feleségül venne. Szegfűhajú János csak mosolygott magában. Jól tudta, hogy mit gondol a király is, a leánya is. Illendőképpen elbúcsúzott, s azzal hazasietett.
Mire hazaért, ott volt a keresztanyja. Egyszeribe kőműveseket fogadtak, s mindenféle mesterembereket, s még aznap építésbe fogtak. Hallod-e, János, mondta a szép asszony, te maradj a kőművesekkel. Én az anyáddal bemegyek a városba, sétálunk, amíg a palota felépül. Csodálkozott ezen a beszéden az özvegyasszony, de nem szólt, ment a szép asszonnyal a városba. Alig fordultak egyet-kettőt, visszatértek, s ím, ott ragyogott tündökölt a palota, 77-szer szebb volt a királyénál. Az özvegyasszonynak a szava is megfogyott a nagy csodálkozástól, s a szép asszony erőnek erejével vezette fel a gyémánt garádicsokon, nem akarta hinni, hogy ez az ő palotája. Jaj, Istenem, tépelődött magában, mi dolog ez, ördöngösség vagy mi? De a fia mosolygott, a szép asszony is mosolygott, s bíztatták, vigasztalták, ne búsuljon, csak egyék, igyék. Mindjárt el is határozták, hogy nagy vendégséget csapnak, s arra meghívják a királyt is, a leányát is. Hiszen ha nem hívják, úgy is eljött volna a király. Mert ahogy felépült a palota, egymásnak adták az ajtót a hírmondók a királynál, s annyit mondtak, annyit beszéltek a szegfűhajú János palotájáról, hogy a királynak nem volt maradása, de még a leányának sem. Másnap estére tengersok vendég csődült a palotába. Mind a legnagyobb urak, csupa grófok, bárók, hercegek, asszonyok s leányok, szebbnél szebbek, ékesebbnél ékesebbek, s zenget zúgott a palota a muzsikától, 12 banda húzta, de úgy, hogy a föld is meghasadozott belé. Na, asztalhoz ülnek, esznek, isznak, vígan vannak, de egyszer csak szegfűhajú János azt mondja csöndesen a keresztanyjának. Lelkem keresztanyám, nincs itt maradásom, megjött az én órám, amikor indulnom kell világjáró nagy utamra. Tudom, fiam, ha nem mondod is, mondotta a szép asszony. Hát csak eredj, ne szólj senkinek, majd én itt maradok, s kínálom a vendégeket. Vigyázz magadra, s amit négyszer álmodban láttál, s tanultál, s azt is, amit tőlem tanultál, jól tartsd a fejedben, ha szerencsével akarsz járni. Azzal szegfűhajú János felkelt az asztaltól, s mire észrevették volna, kisurrant a szobából. A vendégek tovább ettek, ittak, vigadoztak, de egyszer mégiscsak észrevették, hogy volt gazda, nincs gazda, s különösen a király erősen zokon vette, hogy faképnél hagyta őt, s a többi vendéget. Hát még a király kisasszony, a könnye is kicsordult haragjában, szégyenében. No, megálljatok, gondolta magában a szép asszony. Mindjárt vége lesz a haragotoknak. Mit csinált, mit nem, elég az, az ő bűbájos mesterségével megcsinálta, hogy egyszerre mind elfelejtették Jánost, még a király kisasszony is, s szinte szétesett a palota, olyan vígan voltak. Ment, mendegélt szegfűhajú János hetet hét ország ellen, hegyeken, völgyeken át, s heted napra a veres tenger partjára ért. A veres tenger partján találkozott egy öreg asszonnyal, köszönt annak illendően. Adjon Isten jó napot, öreg anyám! Adjon Isten, szegfűhajú János! Hallottam már híredet, azt is tudtam, hogy idejössz. Gyere csak utánam, gyere! Azzal csak előhúzott a kebeléből egy aranyvesszőt, rásuhintott a tengerre, az mindjárt kétfelé vált. Szépen átsétáltak a tenger túlsó partjára, ott kezdődött Rézország. No, szegfűhajú János, mondotta az öregasszony, tudd meg, hogy Rézországba került, és ennek az országnak én vagyok a királynéja. Ha szolgálat kell, nálam maradhatsz, de azt megmondom, hogy a leányomra szemet neves, mert akkor vége az életednek. Fogadkozott szegfűhajú János, hogy ne féljen, nem néző senki leányára, csak különben jó dolga legyen. Na, a királyné mindjárt kezére adta a részszőrű ménest, de meghagyta erősen, hogy addig menjen a ménessel, amíg maga magától valahol megállapodik, azon túl egy lépést se, mert különben halálfia. Ezt mondotta a királyné, de magában egyebet is gondolt. Azt gondolta, hogy akár így, akár úgy, de élve ki nem kerül Rézországból szegfűhajú János, mert szentül hitte, hogy csak a leányáért szegődött be hozzá. Így volt-e neme, én azt most meg nem mondom, elég az, hogy szegfűhajú János kihajtotta a ménest a rézerdőbe, csendesen mendegélt utána, de még az erdőbe jóformán be sem értek, megszólítja valaki hátulról. Állj meg, világszép szegfűhajú János! Visszafordul János,
S hát egy szépséges szép leány volt, aki megszólította. Az ám azt is tudta mindjárt, hogy Rézország királynéjának a leánya volt ez a lány. Mondta János, fordulj vissza, király kisasszony, mert az anyád megtiltotta, hogy veled beszéljek. Ne félj, világszép szegfűhajú János, amíg engem látsz. Csak légy hozzám igaz szeretettel, a többi az én dolgom. Eleget mondta János, hogy így meg úgy térjen vissza, de a király kisasszony ott maradott vele, s csak este felé tért haza. De hogy elváltak egymástól, mi történt, mi nem, álom nehezedett János szemére, lefeküdt egy fa alá, s elaludt mélyen. A ménesnek sem kellett több, utcu neki elvágtatott ezüst országba, ottan is az ezüst erdőbe. Éppen arra sétált ezüst ország királynának a leánya, nosza, mindjárt küldötte az ezüst táltost, s az egy szempillantásra behajtotta a ménest az ezüst palota udvarába. Eközben fölébredt János. Néz erre, néz arra, törli a szemét, volt ménes, nincs ménes. Búnak ered szegény feje, na, most mi csináljon? Amint így tűnődnék, búslakodnék magában, megint csak ott terem mellette a részhajú király kisasszony, de nem gyalogám, hanem táltos lovos azt mondja Jánosnak. Ne búsulj, világszép szegfűhajú János, ülj fel erre a táltosra, vágtas ezen az ezüstvárhoz, s csak megmutatod magad az ezüsthajú király kisasszonynak, meglásd, mindjárt visszaereszti a ménest. Felül János a táltosra, az meg egyet ugrik, kettőt szökik, ott volt az ezüstvár előtt. Az ezüsthajú király kisasszony, amint meglátta Jánost, egyszeribe kieresztette a ménest, édesen, kedvesen Jánosra mosolygott, s lekiáltott a palota ablakából. Vigyázz a ménesre, szegfűhajú János, mert többet ki nem eresztem. No, csak hogy megint kezére kaphatta, elindítja a ménest, megy, mendegél, szép lassan eregél, visszafelé a rézerdőbe. De még egy jó hajításnyira sem mehettek, a táltos megállott, s ott abban a helyben megcsikózott. Az ám, mégpedig kettőt csikózott. Az egyik mindjárt talpra állott, ugrált az anyja körül, hanem a másik gírhes-görhes bogos volt, meg sem tudott mozdulni. Mit volt, mit nem tenni, János a gírhes-görhes csikót a nyaka közé vette, s úgy cipelte az anyja után. Viszi-viszi a csikót, jó messzire viszi, s az ina is csak úgy reszketett már, s ím egyszerre csak megszólal a csikó. Tégy a földre, édes gazdám, eleget vittél már, most majd én viszlek téged. Ha nem vigyázz magadra, ha hazamegyünk, mert a királyné akasztó fára szánt téged. Akármit mond, ne szólj semmit, csak gyere ki hozzám, ha megvacsoráltál. Felül János a táltos csikóra, nagyot rittyent az ostorával, arra a ménes megriadt, sebesen szélnél sebesebben vágtatott haza. Aztán beterelte mind az istálóba, s fölment a palotába. A királyné asztal mellé ültette, ugyancsak kínálta étellel, itallal, s kérdezgette mindenféleképpen, hogy hol járt, merre járt, látta a király kisasszonyt. De János egy szó nem sok, annyit sem szólt, csak evett, ivott, s vacsora után kiment az istállóba. Hadd el csak, mosolygott magában a királyné, tudom én jól, hol voltál, merre jártál, de nem is kerülöd el az akasztófát. A lovak mind leheveredtek volt már, csak a kicsi táltos állott. Gyere, gazdám, gyere, ülj a hátamra, hadd viszlek az ezüstvárba, nagy vendégség lesz ott, jön a rész király kisasszony is. Szót nem szólhatott János, már ott termett a király kisasszony táltosa. A király kisasszony ráült, s mondta ez is Jánosnak, gyere, János, gyere! De még el sem indultak, súgta a táltos Jánosnak. Hallod-e, édes gazdám, azt mondom neked, hogy be ne menj abba a szobába, ahol a vendégség van, csak maradj te a szomszéd szobában, s ha hallod, hogy rólad beszélnek, szaladj ki az udvarra, s ülj rám. Na, elvágtatnak sebes szélnél sebesebben, mindig egymás mellett, a király kisasszony, szegfűhajú János, az ezüst udvarban megkötik a lovakat, de Jánost visszarántotta a táltos csikó. Nézd meg jól a nyergemet, édes gazdám, két csillag van rajta, nehogy aztán más lovára ülj a sötétben. Felmennek a palotába, de a király kisasszony hiába hívta Jánost a vendégek közé, elbújt a szomszéd szobában. Ámbátor nem látta, jól tudta, hogy kik vannak ott, mert hiszen mondtam már, hogy négyszeri álmában sokat tanult, s még azt is tudta, ki mit gondol felőle.
Tudjátok-e, mondotta valamelyik, mi újság? Itt jár valahol szegfűhajú János. Azt mondom én minden anyának, vigyázzon a leányára, mert amelyik leány ezt a legényt egyszer meglátta, halálos szerelembe esik. Pedig hiába, mert a gyémánthajú király kisasszony lesz az ő párja. Hallotta ezt jó szegfűhajú János, s azt is tudta, hogy az ezüst ország királynéja mondta ezt. Hiszen csak jöjjön az én országomba, mondotta az aranyország királynéja. Akasztófán szárad a szép haja, pedig közel járhat az én országomhoz. Hely, asszonyok, lányok! Úgy tetszik nekem, hogy valahol itt van most is a palotában, s hallgatja a mi beszélgetésünket. Megijedt erre a szóra a részhajú király kisasszony, elfehéredett a színében, reszketett, mint a nyárfa levél. Ugye mondtam, kiáltotta az aranykirályné. Nosza, mind felugráltak az asztal mellől, s mentek mind, hogy keressék meg szegfűhajú Jánost. De eközben már a tátos csikó olyan nyerítést és dobrokolást vitt végbe, hogy szegfűhajú János észrevette magát, s szégyen a futás, de hasznos, leszaladt az udvarba, felpattant a tátosra. Utána mind a királynék, a királykisasszonyok, hercegek, királyúrfik kergették Jánost, de a tátos csikót egy sem tudta elérni, pedig tátoson ült valamennyi. Nagy bosszankodva visszafordultak ezüst ország határáról, csak a részhajú királykisasszony nem. Ez addig kiabált János után, várj meg, János, várj meg, hogy egy kicsit megcsendesítette a tátost, s együtt mentek haza. Hanem a részkirályné nem aludott. Lent sétált az udvaron, úgy várta őket. No, te szépséges virág, hol voltál? Förmett a leányára égtelenül. Tudja jól, édesanyám, hírével jártam. Igen, igen, híremmel jártál, de azt nem mondtam, hogy szegfűhajú János is veled menjen. Azzal Jánoshoz fordult. No, szegfűhajú János, most a kezem közé kerültél. Holnap reggel felakasztatlak. Ugye megmondtam, hogy ne vess szemet a leányomra, mert nem vagy te hozzáillő. János nem szólt semmit, csak hallgatott. Be sem köthette a csikót, a királyné megfogadta a katonáival, s tömlőcbe záratta, a tömlőc ajtajára 7 lakatot tétetett, hogy se ő ki ne jöhessen, se a leánya be ne mehessen hozzá. De tétethetett volna 77 lakatot János, a szép asszonytól erre is tanult mesterkedést. Mind a 7 lakat kinyílt, s a király kisasszony bement a tömlőcbe, leült János mellé, és úgy sírdogát kesergett. János, János, világszép szegfűhajú János, ha te engemet szeretnél, s elvinnél a te hazádba. De János nem szólt semmit, csak hallgatott, s mind a gyémánt király kisasszonyra gondolt, akit ő látott már álmában. Egyszerre csak kopogtatnak a tömlőc ajtaján. A királyné kopogtatott, s beszólt. Aluszol-e, álmodol-e, szegfűhajú János? János nem felelt, de felelt a király kisasszony helyette. Nem aluszom, nem álmodom, bús sorsomról gondolkozom. Hely, kinyitja az ajtót a királyné szörnyű haraggal, sikolt-rikolt a katonáknak. Hey, katonák, gyertek, gyertek, vigyázzatok, s reggel korán fölakasszátok ezt a jöttment szegfűhajú Jánost. Jöttek a katonák, s vigyáztak szegfűhajú Jánosra, de hiába. Az csak mosolygott magában. Hajnalban pedig odament a tömlöc ablakához a táltos csikó, s benyihogott szegfűhajú Jánosnak. Élsz-e, halsz-e, édes gazdám? Élek, kicsi lovam, élek. Noha élsz, ülj a hátamra, beugratunk a részkirályné udvarába, s szólj be az ablakán. Azzal a táltos csikó egy rúgással szétrúgta a tömlöc ajtaját, fölpattant rá János, s úgy tettek, ahogy a táltos mondta. A részkirályné éppen vacsora mellett ült, mikor János bekiáltott az ablakon. Hely, felugrott mindjárt, lekapta a falról a hegyes kardját, aztán szaladt az istálóba, felült a táltosra, s hip-hop vágtatott szegfűhajú János után. Vágtatott János is szélnél sebesebben, de a részhegyen megállapodott, s most már megszólalt ő is. Mit akarsz, részkirályné? Megöllek, szegfűhajú János, akinek az én leányom halálos betege. Mindjárt kardot rántott, nem különben szegfűhajú János is, s összecsaptak, hogy ég, föld megrezdült a szörnyű csattogásba. Egész éjjel, s egész nap folyton folyvás csattogott a kard, de egyik sem tudta legyőzni a másikat. Akkor azt mondta a királyné, no szegfűhajú János, ám bátor asszony vagyok, még nem akadt férfi, akit le ne győzzek. Legyen tied országom, leányom. Mondotta János. Nem kell nekem sem országod, sem leányod, nincs nekem itt maradásom. Addig meg sem nyugszom, míg gyémánt országba nem érek.
Nem is volt többet maradása, addig meg sem állott, míg ezüst országba nem ért. Hiszen ment volna ő egyenes gyémántországba, de nem kerülhette ki ezüstországot az ám, még aranyországot sem. Mondjam, ne mondjam, sok beszédnek sok az alja, ezüstországban is, aranyországban is csak úgy volt, ahogy rézországban. Hely, pedig de könyörgött az ezüsthajú király kisasszony. Csak ment János tovább. Hely, pedig de könyörgött az aranyhajú király kisasszony. Maradj itt, világszép, szegfűhajú János! Nem maradhatok, aranyhajú király kisasszony, mondta nagybúsan szegfűhajú János. Nincs nyugvásom, míg gyémántországot is nem látom valósággal. Tovább ment mendegét szegfűhajú János, s amint ment mendegét, sóhajtozott. Hé, Istenem, ha most itt volna az én lelkem keresztanyám! Bizony, ha kívánta, csak előtte termett a szép asszony. Itt vagyok, keresztfiam, rám szorultál, ugye? Ó, lelkem keresztanyám, bizony nem tudom, mit évő legyek, merre forduljak. Három országot bejártam, három király kisasszonyt bánatban hagytam, majd megszakad a szívem. A szép asszony nem szólt semmit, csak mosolygott, s intett Jánosnak, hogy menjen utána. Mentek, mentek, mendegéltek, s egyszerre olyan földre értek, ahol gyémánt volt a fű, a virág, a fa, s minden. Ihol, mondta a szép asszony, gyémántország, emlékszel-e rá? Emlékszem, mondta János, ilyennek láttam álmomban is. Gyere hát velem a gyémánt várba, ott lakik a gyémánt királyné leánya. Tudd meg, hogy a gyémánt királyné az én testvérem, s mióta te világra születtél, reád vár, szegfűhajú János, hogy neked adja a leányát. Aközben a várhoz értek, s hát, jő elejbük a királyné és a leánya, aki szebb volt a ragyogó csillagnál. Éppen olyan szép, amilyennek álmában látta. Hely, volt öröm, amikor a királyné meglátta a húgát. Bezzeg a király kisasszony sem szomorodott el, amikor meglátta szegfűhajú Jánost. Mondták mind a ketten lelkes szóval, te az enyém, én a tied. A gyémánt királyné Jánosnak adta egész országát, csak királyságát, s még aznap megtartották a lakodalmat, s két álló hétig el sem végezték. Eközben János anyját is gyémánt országba hozták, palotástól mindenestül. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 FM.

A legjobb dallamok nyomában minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a
1: Jodin FM.
2: Klaszne
1: radio.
2: Vdorohu.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjana 102. Jodin FM.